Mikot, Mikot, Mikot, Mikot, Mikot, Mikot, Mikot, Mikot, Mikot, Mikot,